Tárítsogy, mert gyattini, mert fondikoj, mert jörkintjúr, mert tárítsogy, mert hogyini, mert fotinikit.